0: yen ning pole tiang nyegut anak ititih nak tukang nyegut dipun
1: yen kitu tiang nyedot
0: maro tiang gang lakar tiang nyedot